Neta, házale már a bány. Kérek, ahol egy kollég, ahol egy kérek, ahol ne lélek, ahol egy kollég, ahol egy kollég, ahol egy kollég, ahol egy kollég, ahol egy kollég, ahol egy kollég, ahol egy kollég, ahol egy kollég, ahol egy kollég, ahol egy kollég, ahol egy kollég, ahol egy kollég, ahol egy kollég, ahol egy kollég, ahol egy kollég, ahol egy kollég, ahol egy kollég, ahol egy kollég, ahol egy kollég, ahol egy kollég, ahol egy kollég, ahol egy kollég, ahol egy kollég, ahol egy kollég, ahol egy kollég, ahol egy kollég, ahol egy kollég, ahol egy kollég, ahol egy kollég, ahol egy kollég, ahol egy kollég, ahol egy kollég, ahol egy kollég, ahol egy kollég, ahol egy kollég, ahol egy kollég, ahol egy kollég, ahol egy kollég, ahol egy kollég, ahol egy kollég, ahol egy kollég, ahol egy kollég, ahol egy kollég, ahol egy kollég, ahol egy k